smile, he'd see us would make a talk.

Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

tíz után mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál, a lábat szedjet és mulassunk el.

után mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. 10 után a kapu zárul, 10 után nyit a lokál. Alába tegyet, és mulassunk egy

Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

ha sokkal jobb talán a lenni adóval, ha jó a nyósod jönne meg egy hajóval, ha társbérletben lennél néhány lakóval.

0: Menj egy jót aludni, és a többit felejtsd el.
1: Take it easy! Take it easy!
0: Nem törődünk mától kezdve semmivel. Ha itt-ott néha

ne töprengjen. Biztos tipp, sütőpora legyen sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

De özves se az első követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose járt a párjával Budára, s nem biszketek csókra a szája, az kerüljön el.

0: Hozzászólunk nagy világ. A latin hegyi rádió állomás kalapatása. A közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlöm benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj, tudni.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D gramofon rádiójában.
1: Octogon kávéház nyári dépendance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

Nélek és Józsika szó, csábítóan óta, hogyha szívből fakadó, bármilyen hangszeren muzsikálod is, csuda jó. Üszfa furulyám, hozd el ide a babám, hadd lássam mosolyát, piros ajakát. Üszfa furulyám, mondd el néki azután, hogy csak őt szeretem szívből igazán. Muzsikáld a fülébe, hogy maradjon enyém, mert különben a nótáját majd elhúzom én.

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.
1: Akárhogy is nézem, 2 nap van az égen.
2: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
2: Bízzon a bizon cipőkrémben!

0: Hely szerint a lányok szíve olyan, mint a vaj.
1: Könnyen megterem, benne a szerelem, mit tagadja, megtörtént ez megbizon velem.
0: Az idő halad,
1: egy nő megmarad,

Atyad Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős? Kiderülem fölhogy, sohasem voltam nős. Temetés, vagy esküvő, vagy egyéb gyászeset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompű néverló. Nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blit, kacak az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blok, röhög a blum, röhög a kór és kú, röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ilvese, röhög a háj, röhög a

ha ma tártám elcsúrja egy szegény zsebmetsző. Ne vedek egyet, mert bebecsapódok tő. Ha a végrehajtó jön foglalni engem el, ne vedek egyet, s felkérem, hogy foglaljon helyet. Ha a lábamra hát egy mázás asszony sár, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a dal, nevet a csartos, nevet a gól, nevet az ember, ilyen még nem volt. Katakas pat, katakas pip, katakas fitzer, katakas blit, katakas az ember, nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kól és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ízvesek. Röhög a háj, röhög a máj, röhög a mellé, a vesefáj.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogat, üde lehellett, tökéletes szájápolás.

0: Ta, ta, ta, ti peta.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
0: Ta, ti, ta, ta, ti peta.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.
2: Once upon a shot of crow, it fell upon his head.

tér vissza olykor, a fejembe száll. Konyakot kérek.

Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődnék.

száz édes mézes mackó Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

Irgumburgum csak egy a kifogás. Mézes mackó ez vagy operaház? Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is. Csak mackó fogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalt a burlicer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackót.

hajnali, húzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen. Fáj nekem, igazán fáj nekem, hogy így elbánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsalt engem, az a zsivány nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Hajnali, húzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen.

hajnali, húzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen. Fáj nekem, igazán fáj nekem, hogy így elvánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsal engem az a zsivány, nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Épp ezért hajnalig húzatom

Valahogy lesz, mert úgy még soha se volt, hogy valahogy nem lett volna már. Fogadom esztendőre, jól megy a volt, csaranyat lesz, csak kelj fel korán. Ha bár szívünkben nincs benne vidám szó, a kedvem azért is retette virágzó. Valahogy lesz, mert úgy még soha se volt,

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YVNC 740 kilociclos, onda larga, YVNW 4870 kilociclos, onda corta, YVNC 90

0: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

saga, csak egy begin. Érted, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy garumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, megint begint jár. Drága, csak egyet incs. Jó egy begin bilincs. Ne járj a frimbe, hisz egy bikinbe, bent van minden finn. Most, drága, csak egy bikin.

0: Pesten, kis Pesten, és Kino Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen ez gabár falán, itt halkan csók csattan azt

0: szóra meglestem. Más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu engoly.

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

0: Hallo, hallo. Elhangzott Kacsak Bajacló. Leonkavaló Bajacló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia.

Te drága kicsi bohóc, jéd a szívem már. Furcsa, torkomon akad a szó, ha néz a szép szempár. A szíve csúcsa, szám maga a szerelem, s a szád, ha nyújtja, a puszit de szeretem, te csuda Julcsa, te édes.

vagyon ott nincs. Hát miért vagy nekem az a mesebeli kincs? Van ügyesebb is, szívesebb is, de tüzesebb is van ezer egy nálad, csinosabb jobb. Hát hol az az ok, hogy érted, egyenesen oda vagyok? A nőket, de csak úgy faltad.

Tömött ember, te szólt ember, most magyarázz el, mit szeretek rajta, se eted nincs, se vagyonod nincs, hát miért vagy nekem az a mesebeli kincs, van ügyesebb is, de szívesebb is, de tüzesebb is, van ezer egy nálad, csinosabb jobb, hát hol az az ok, hogy érted, egyenesen oda vagyok. A nőke, de csak úgy faltad, akit volt, azt nagyon csaltad, no mondd hát, hogy mi van rajtad, külön-külön, különlegesség, de komi szember, de gonosz ember, most magyarázz el, mit szeretek rajtad, okosebb nem, és helyesebb nem, hát miért?

pardul, hogy bocsánat, ti most nézd a bokámat, ti úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a tak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, ti most nézd a fokámat, ti úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járjon a ruhába az egész, szing, szing.

hagyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúcs.

nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett

0: Ai, ai. Lennékin.
1: Na, mi lenne?
0: Lennékin folyton örökösen a partnered. Szavamra bármely operedbe tánc.

0: Bravo deliro, kom ostami si, gyöngyöt is aranyat is pénzt tömegé, pompát, pincsi kutyád bundát. Kell neked autó, vagy kell neked sí, mindened lesz-e, miután szíved rí, meglásd, mi megírtjük egymást.
1: Jöjjön!
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeress engem, szívecskét!
2: Nálam tízig aludhatsz.
0: Igen, mindig aludhatsz. Csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeress engem, szívecskét! Bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúlra jársz, strandra jársz, és ha fejed a tejére állsz, fő, hogy csókkal vársz rám.
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek.
1: Csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
0: Szeress engem, szívecském, bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha fejed tetejére állsz, sokkal vársz rám.
1: Tejbe, vajba, fröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát.

Nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot. Míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való, van is már sok-sok hallgató, mindenki

Nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal is, száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot. Míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats közben

0: Nederlandse Omroep Hilversum 2.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Énye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk,

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat él. Ho-ho-ho, megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mert az első nap már mindent megígér, más a haza sem kísér.

0: Services calling. The RAF is on the air. Once again, the Royal Air Force is on the air. With AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltósága kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

I got a

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

了。

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság hirdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezen túl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

0: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
1: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

Kedvelem a pilléres gyorsan, kegyedlet a sorsam, maga gyönyörű. Elmegyünk a Velencei tóra, bocsánat és szóra, ugye maga hű. Hallgassa tiki-taki, úgy dobog a tíz, akár a pilléresen a lokomotív. Jöjjön velem a pilléres gyorsan, kegyedlet a sorsam.

exprime, vesz nékem, exprime, és gyöngyösen gyöngy is vár. Szabadkán, szabadkán, egy rémkevés szerelem sok is vár. Ezért hát jöjjön velem a fillére gyorsan, kegyen lesz a sorsom, maga gyönyörű, baba, da, da, da, da. Elmegyünk a velencei szóra, bocsánat egy szóra, ugye maga hű. Hallgass a tiki-taki, hogy szopogatni, tiki-taki, akár a fillére sen alokom ott. Jöjjön velem a fillére gyorsan, kegyen lesz a sorsom.

0: Bison och bison typ grimben.
1: Harc a vigaszért címmel török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda.
2: 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

jo, jo, heli, ojan si polsin talibano ni si druž kerzbe noruža, o karo to tu jo pa. Jo, jo, helin, neme kike ujan titoktatos, mint tanger, nél a tenger, szívem oly heves ember.

0: szerelmes vagyok, hogy oda megyek.
1: Rám vár az a gyönyörű lány.
0: Jaj a Helén, jaj a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolyabbák. Jaj a Helén, jaj a Helén.

0: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Bootshaus. Auf Welle 400 Meter.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelyt Julianna pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

defy, defy. Ezzel terelem, azt tette velem, elment.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

0: síma arc titka, új tabula ráza penge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: kalapáchoz vadmogorva ellenőrkisztán.
1: Meglapoltak most lebuktok,
0: száz hibát talál. Kis kezébe csisszan át egy ropogós beteg, és az ellenőrül hangja lágya csicsereg, az anyja
1: nyugi, nyugi, nyugi, nincs semmi baj,
0: nyugi.

0: világ, szólt a férfi.
1: Édes angyal, add a csöpnyi szád.
2: Ott nem él
0: a lány fele,
2: de félek oly nagyon.
1: S megnyugtatták nyomba őt, am ott a kis padon. Az a nyugi, nyugi, nem le semmi baj. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj.

on my wonderful one.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hantokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

mosolyom van, mosolyom van. Voltam boldog is, meg zokogtam, ehhez tán jogom van, hogy elmondjam. Mosolyom van, mosolyom van, egy

azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes párok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém szintén igaz. Volt egyszer egy zongorista, sápat és sovány, egy

mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azt dalolta, nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

lehetek boldog, ne is várjon holnap este már. Semmi sem lett abból, amit mondott, tárcsaló.

mikor polkát jár a nagyapó, bizony a térdek kissé reszket, miközben így ugratja nagyanyó, öregem, ez még csak a kezdet. Köröttük táncolnak az unokák, akik a polkát vígan ropják, jobbra, most meg balra, aztán tempó, nagyapó előre, fújtat a tüdő fogytán, az erő eljár, bizony az idő. Táncot jár a sok kis pár, a nagy dobtompán dobban, sok kis pár elfárad már, de vígan bírja még a zenekar. És ekkor így szólal meg nagyapó, kinek a térde már nem reszket, ebben a táncban éppen az a jó, hogy a láb nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de a két ősz ember csak járja, jobbra, most meg balra, aztán tempó, nagyapó előre, szálljon ez a dal, nem

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

0: The kitchens of today can be more beautiful than 1949 because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

aki fog, soha el nem arom. Illiom a lány, akit én szeretek.

pont. Maga kell nekem, na miért pont? Magát szeretem, a kacér szép szemét, csodálnok hűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet, a bolondja vagyok, sarán.

magát pont. Aki nem szeret, de magát pont. Aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néz, még emelék. Miért van, hogy akad száz igaz?

0: Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

szláv opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.